0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. V dorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Cserétmosodra hangolva. Bózus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102 i 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ungváron elrajtol a nagyszabású Talantikos Futball Project. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség a Kárpát-Aljai Labdarúgó Szövetséget közösen várja a gyerek csapatokat, fiatal sportolókat, szülőket és edzőket egy nagy intenzitású kétnapos futballprogramra. A rendezvényeket augusztus 14-én és 15-én tartják az Avangard stadionban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 14-én szemináriumot tartanak szülőknek és edzőknek a felnőttek szerepe a gyermek fejlődésében címmel. Augusztus 15-én pedig nagy gyermekfutball fesztiválra kerül sor, mini tornákkal és játékos programokkal. A Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség arra biztatja a családokat és a csapatokat, hogy nem ulasszák el a lehetőséget, ajándékozzanak felejthetetlen élményeket a gyerekeknek, és tanuljanak a Nemzeti Szövetség szakemberétől. Vúzsorogy startujem a stábni futbolni projekt Talantikos. Ukrajinská asociácia futbolu spilnoj se Karpátskoju asociáciju futbolu zaprošuj dytiači komandy Junek Sportsmenu, jichniu batькиві тренерів на великий футбольний інтенсив. Усі заходи відбудуться 14 та 15 серпня на стадіоні «Авангард». Участь безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. 14 серпня – семінар для батьків і тренерів на тему «Ролі дорослих у розвитку дитини». 15 серпня – великий дитячий футбольний фестиваль із міні-турнірами. Закарпатська асоціація футболу закликає не втрачати шанс подарувати дітям незабутні емоції та перейняти досвід фахівців УАФ. Hamarosan elrajtol az új labdarúgó idény Kárpátalján. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ajánlás alapján a 2026-27-es szezonban a megyei amatőr bajnokságot és a Kárpátalja kupát az ősz-tavasz rendszerben rendezik meg. A szövetség játékos státusszal és átigazolásokkal foglalkozó bizottsága a következő nevezési időszakokat hagyta jóvá. Első nevezési időszak 2026. augusztus 3. október 26. Második nevezési időszak 2027. március 22. április 19. Döntés született arról is, hogy augusztus 30-án megrendezik a Kárpátalja Szuperkupa mérkőzést, míg az új bajnoki szezon első fordulóját szeptember 6-ára tűzték ki. A megyei bajnokság két körben zajlik majd, a kupa küzdelmei több szakaszban kerülnek lebonyolításra, a résztvevő csapatok számától függően. A hagyományos téli bajnokságot 2027. február márciusában tervezik, a bajnokság tavaszi második köre pedig 2027. áprilisában veszi kezdetét. Na Zakarpattyino dozi startuje novi futbolni szezon. Za rekomendáci Української асоціації футболу чемпіонату Кубок Закарпаття серед аматорських команд у сезоні 26-27 пройдуть за системою осінь-весна. Комітет зі статусу і трансферів футболістів УАФ затвердив заявкові періоди. Перший період з 3 серпня по 26 жовтня поточного року. Другий період з 22 березня по 19 квітня 2027 року. Прийнято рішення провести 30 серпня матч за Суперкубок Закарпаття, а перший тур чемпіонату призначено на 6 вересня 2026 року. Головна першість області пройде у два кола. Розіграш кубка відбудеться у кілька етапів залежно від кількості команд. У лютому-березні наступного року заплановано традиційну зимову першість Закарпаття, а друге коло чемпіонату стартує у квітні 2027 року. Augusztus 22-én ünnepélyesen megnyitják az új futballstadiont a Meregszázi járási Magyar Komjáton. A rendezvény igazi különlegessége, hogy Kárpátaljára érkezik az ukrán veterán labdarúgó válogatott, így a szurkolók személyesen találkozhatnak a hazai futball legendáival. A megnyitó különösen szimbolikus, az eseményt a háborús veteránoknak és gyermekeiknek ajánlják. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a nagy sport közösségi és összefogást jelképező ünnepre. 22 серпня у селі Великі Кум'яти відбудеться урочисте відкриття нового футбольного стадіону. На Закарпаття завітає національна збірна України з футболу серед ветеранів, тож усі охочі матимуть можливість зустрітись з легендами українського футболу. Особливо символічно, що подія присвячена захисникам, ветеранам війни та їхнім дітям. Організатори запрошують усіх долучитись до великого свята спорту, єдності та вдячності. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zalcsájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікінг і ж békesség! Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelmes Istenünk, valóban jó téged dicsérni reggelenként, a szent nevedet magasztalni, előtted leborulni, hálát adni az elmúlt éjszakáért, az elmúlt napokért, hálát adni a te áldásaidért, hálát adni a te gondviselésedért, amiben megtartottál bennünket. És úgy indulni el a napba, az előttünk álló órákba, feladatokba, hogy tudjuk, hogy te előtted voltunk, te benned töltekeztünk fel, a te szavad ad számunkra útmutatást, bátorítást, a te szavad az, aki meghatározza a mi életünket. Így kérünk, Urunk, hogy valóban ne szóljon hiába a te igéd közöttünk, hanem erővel és hatalommal szólítson meg bennünket, fedjen meg, ha szükséges, és bátorítson, biztasson, utat mutasson számunkra. Kérünk, Urunk, hogy lelked által légy jelen közöttünk, lelked által szólíts meg bennünket, és elevenítsd meg az írott igét számunkra. Ami megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írott levél 3. fejezetéből szeretném felolvasni, a 7. verstől kezdődően a 14. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében a 7. verstől kezdődően a 14. versig így van megírva Isten igéje. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közöttetek hirtelen és hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncselbításától. Mert részévé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és ami újra és újra megdöbbenthet bennünket, vagy egy kicsit megütköztetheti a mi gondolkodásunkat, látásunkat, és talán kell is, hogy ezt tegyem. Azokra a pillanatokra, azokra a bukásokra, amelyek végigkísérik Izraelt a pusztai vándorlás során, és különösképpen az az utalás, amire ma az ige beszél, amiről ma az ige beszél számunkra, amikor szomjúságukban elkeseredve lázadtak Mózes és lázadtak az Isten ellen, egy nagyon erős és bizonyos értelemben jogos rosszallás vagy megvetés van a részünkről, hogy hogy lehetnek ennyire hitetlenek, miért lehetnek ennyire balgák, miért tudnak ilyen könnyen eltávolodni azoktól a bizonyságoktól, amelyek ott vannak az ő életükben, amelyeknek tanúi voltak. Ugyanakkor azt is meg kell látnunk, hogy a mi szívünk vajon nem szokott megkeseredni, nem szokott belefáradni a körülöttünk látott dolgok miatt. Ugyan kit ne kísértene meg az, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan elvárta, ahogyan remélte, ahogyan bízott benne, amikor magányossá lesz, amikor ott vannak a kudarcok, az elégedetlenség, amikor újra és újra az fogalmazódik meg bennünk, hogy én ezt nem így akartam, én nem ezt szerettem volna, én nem így indultam el, nem erről álmodtam, nem így akartam élni, nem jó ez úgy, ahogyan van, mert ott vannak a kísértések, ott van a nyomás, ott van, ha csak a legközvetlenebb környezetet veszük, egy hosszú idő óta tomboló háború, amely számtalan módon kurtítja meg és köti gúzsba a mi életünket, és nem tudjuk megkerülni. Tehát ezekben a helyzetekben, ezekben a pillanatokban, amikor magunk is azt érezzük, hogy mi is benne vagyunk a szorításban, úgy, ahogy annak idején a zsidó nép is ott, a megkísértés idején, amikor ott volt a pusztában, szomjan, amikor a legalapvetőbb szükségletei láttak hiányt. Valóban olyan szokatlan, vagy rosszalni való dolog, megvetni való dolog az, hogy megkeserednek, hogy elbizonytalanodnak, hogy nem tudják hová tenni ezt a dolgot, nem értik, hogy miért engedi ezt az Isten. És még hosszan lehetne sorolni, hogy mi olyan lassan csöpögő méreg van ebben a világban, ami szépen a mindennapok harcaiban, a mindennapok veszteségeiben, lemondásaiban kikezdi a mi hitünket. Eljuttatja az embert a keserűségig, a megkeseredett szívekhez. Eljuttatja az embert odáig, hogy megkérgesedik, megkeményedik,

keményedik a szív, és talán, ha szeretnénk szépíteni ezt a kifejezést, akkor azt mondanánk, hogy megedződik az élet viharaiban, a sok-sok dolog között, ami része ennek a földi életnek, amiről azért beszél a Szentírás, és nem is kendőzötten mutatja be azt, hogy milyen nehézségek vannak az életben, és milyen küzdelmek várnak ránk az életben. Ebben a nagy küzdelemben megedződik a szív. Így mondjuk azt, amikor tulajdonképpen megkeményedik. Tulajdonképpen megkeményedik az embernek a szíve, és már nem lesz naív, és már nem vár jót, már nem hisz olyan könnyen. És egy kicsit visszametszi a reményeit is. Már nem bízik olyan felhőtlenül, már nem mer rátámaszkodni arra, amit nem lát. Nem mer bízni abban, amit nem tapasztal, amit nem kézzelfogható. Vajon nem ugyanúgy tombol ebben a világban ez a fajta megkeményedés, hitetlenség? Még sokszor a hívő embernek az életében is. Az ige nem naivságra biztat bennünket, hanem arra figyelmeztet, és különösen a mai napon arra figyelmeztet bennünket, hogy van olyan kísértés, van olyan élethelyzet, van olyan puszta, van olyan vízhiány, akár szószoros értelmében is lehet ezt ma érteni, hogyha Duna vizálására tekintünk, hogy van olyan szomjúság, amikor az embernek a szíve egyszerűen megkeményedik, és már nem tud bízni, nem mer bízni. És a kiút, kedves testvérek, amire az ige biztat bennünket, és amit nem szabad szem elől veszítenünk, és amit nem szabad elfelejtenünk, az éppen az, amivel itt az Isten okolja, vagy vádolja a népet, hogy ti láttátok az én tetteimet 40 éven keresztül, és mégis azt gondoljátok, hogy hagyni foglak benneteket elpusztulni a pusztában. És itt újra érdemes a saját életünket is megvizsgálni, és a saját életünkben is felfedezni azt, hogy te láttad az Isten cselekedeteit a te életedbe. Hogyan emelt fel, hogyan vigasztalt meg, hogyan vezetett, hogyan nyúlt utánad, amikor mélységben voltál. Te láttad a te életedben az Isten cselekedeteit. És a megkeményedésnek a lehetősége, az elutasítás, a szabadulni vágyás, hogy nem akarok hinni, nem akarom úgy hinni, nem akarom követni az Isten szavát, nincs meg a bizalom, ennek a kísértése mindig meg lesz, amihez visszanyúlhatunk, és amiben kiutat ad számunkra a mai napi igeszakasz is, az annak a bizonyossága, hogy újra visszatalálni ahhoz az Istenhez, aki 40 éven keresztül vezetett bennünket, aki az elmúlt években, évtizedekben, a te életedben is jelen volt. És ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Olyan pontos, olyan fájdalmasan pontos az igének az a felszólítása, akkor, amikor abban talál bennünket, amikor olyan állapotban talál bennünket, hogy lenne okunk, lenne kedvünk arra, hogy megkeményedjen a mi szívünk, hogy kevesebb legyen a mi bizalmunk, kisebb legyen a mi reménységünk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ma lehet levetkőzni mindazt, amit a világ akar ránk aggatni páncélként, hogy megkeményedjen a mi szívünk. Sőt, talán pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, lehet megengedni azt, hogy az Isten újra megtisztítsa a szívünket, és élővé, elevenné, hússzívvé tegye azt a kőszívet, amelyikben ott van a bizalmatlanság, ott van a reménytelenség. Nem oktalan optimizmusra biztat bennünket az Isten, azt gondolom, hogy annak is megvan a helye, amikor ettől kifejezetten óv a Szentírás, az Isten igéje, az Isten reménységet és bizalmat akar adni. Reménységet és bizalmat kínál számunkra az elkeseredés napjaiban is, az elkeseredett időszakokban is, amikor legszívesebben, vagy a legkönnyebb volna ebbe a fásultságba belezuhanni és hagyni, hogy sodorjon tovább a világ. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket.

0: És annál is inkább fontos ez, kedves testvérek, ahogyan így olvassuk tovább a 10. versben, mert megharagudtam erre a nemzedékre, és azt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utamat. Először a versnek az első részével érdemes foglalkozni, és érdemes azt is egy kicsit kibontani, és a saját életünkre, saját helyzetünkre, korunkra értelmezni. Azt mondja az Isten, hogy megharagudtam erre a nemzedékre. Megharagudtam erre a nemzedékre. Nem veti el Izraelt, nem veti el a választott népet, nem óhajtja lerombolni azt a házat, amiről korábban az előző versekben szó volt, hogy az Isten építi, az Isten mindeneknek az építője, mi az ő háza vagyunk. Nem arról van szó, hogy az Isten azt mondja, hogy akkor elég volt ebből, és fejezzük be. És ott hagyom ezt a népet a pusztában, ha ők továbbra is ilyen vádaskodók, ilyen hitetlenek és bizalmatlanok, hanem azt mondja, hogy megharagudtam erre a nemzedékre. Egy nemzedékre haragudott meg. És ez az, kedves testvérek, ami azt gondolom, hogy kell, hogy bennünket is egy kicsit szíven találjon ma, amikor az ő szavát hallgatjuk, hogy mennyi is egy nemzedék? 25-30 esztendő. Mi is volt 25-30 esztendővel ezelőtt? Próbáljuk meg visszalapozni, próbáljuk meg visszagörgetni az időt, és azt gondolom, hogy a 90-es évek végének állapotai, közepének végének állapotai a hit szempontjából talán az egyik leggyümölcsözőbb időszak volt. Amikor emberek gyülekezetekben meghallották az Isten igéjét is, boldogan, vágyva, örömmel, megtelt szívvel követték az Istent. Egy nemzedék telt el. Egy nemzedék. És ebben azért lássuk meg azt, hogy mit jelent egy nemzedék. Hogy most hol tartunk. Hogy sok mindent lehet mondani, sok mindent lehet hibáztatni, sok mindenre lehet mutogatni, mi az oka, hogy ürülnek ki a templomok, hogy fogynak el az emberek, hogy fogynak el azok az emberek, akik szolgálatkészek, akik égő szívvel vágynak szolgálni az Istennek. Sok mindent mondhatunk, és igaz, jogos, ilyen a világ, ilyen a puszta, lehet ezt mondani. De a lényeg mégiscsak az, hogy ez egy másik nemzedék. Egy másik nemzedék. Felnőtt egy másik nemzedék. És az Isten óvjon meg bennünket attól, hogy megharagudjon rá az Isten. Hogy eljusson ez a nemzedék a maga megkeményedésében, a maga hitetlenségében, bizalmatlanságában. Eljusson odáig, hogy azt mondja róluk az Isten, én megharagszom erre a nemzedékre. Én megharagszom arra a nemzedékre, amelyik nem akar engem ismerni. Aki nem akar emlékezni az elmúlt 40 évre. Aki nem akar emlékezni arra, hogy miből hoztam ki, mint embert, mint népet, mint gyülekezetet. Aki nem akar emlékezni a csodákra, amiket átéltek. Megrakszom erre a nemzedékre. És nem nekem a dolgom megmondani, hogy ez a nemzedék valóban annyira tévejgő szívű, mint ahogyan itt az ige mondja a népről, hogy tévejgő szívű ez a nép, amelyik nem akarja megismerni az én utamat. De talán van benne igazság, hogy az a nemzedék, amelyik felnőtt az utóbbi 10-20 évben, abban a nemzedékben a többség tévejgő szívű, és nem akarja megismerni az Isten útját. És nem akar tudni az Istenről, és nem akarja követni az Isten szavát. Megvan a kísértése annak is, hogy a pusztában a nép belefárad, a pusztában a nép megfárad akkor, amikor mindennapi küzdelmekben, mindennapi megélhetésben kell lenniük, minden nap bizonytalanságában kell lenniük. De mi valahol éppen az ellenkezőjét éltük meg, hogy az elmúlt évtizedekben az Isten kegyelméből mindig volt vízforrás. Mindig volt élő vízforrás. Hogy lehetett alkalmakat tartani, lehetett összegyűjteni embereket, ifjúságot, időseket, mindenkit. Nagyon sok réteg alkalom volt, nagyon sokféle módon szólt az Isten igéje, nagyon sokféle módon szólíthatott volna meg bennünket az Isten igéje. És A nemzedék nem a pusztában nőtt fel, hanem éppen, hogy a vízforrások bőségében. Az ige bőségében, amikor lehetett tanulni, lehetett konfirmációra menni, lehet jelentkezni teológiára, lehet jelentkezni nagyon sokféle képzésre, ahol lehet tanulni az Isten dolgairól, ahol lehet elmélyedni az Isten dolgaiban. És azt látjuk, hogy egyre kevesebben vannak, akik jelentkeznek, akik elindulnak, akik számára ez fontos. Egy olyan nemzedék nő fel, amelyik előtt már nem olyan nagy dolog, hogy ott van az Isten igéje, hogy elérhető az Isten igéje, hogy szól az Isten igéje, akár a rádióból, akár az interneten keresztül, bármikor. A bőségben nőttek fel, és mégis azt tapasztaljuk, mégis arra juthatunk, azt figyelhetjük meg szomorúsággal a szívünkben, hogy annál kevésbé érdekli őket. Elsodorja ez a világ, és nem ismerik az Úr útjait. Nem keresik az Isten útjait. Hadd szólítson meg bennünket is, és őket is. Hadd legyen hozzájuk intézett szó is a mai égeszakasz, és hadd legyen így aktuálissá számukra az Isten igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ne menjetek úgy tovább, hogy nem teszitek az Istent arra a helyre, ahová tenni kell a te szívedben, a te életedben. Ne menj úgy tovább, hogy ne add meg a súlyt, a dicsőséget az Istennek, az Isten szavának. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, hogy ne haragudjon meg az Isten egy egész nemzedékre, hogy ne engedje meg az Isten, hogy aztán újra jöjjön 40 év pusztában való kóborlás. Lelki sivárságban való kóborlás, mert elfelejtették, hogy ki az Isten. Hogy hogyan kell az Istent megszólítani, hogyan kell az Isten szavát követve élni, hogyan kell az Isten népeként ebben a világban élni. Mert amikor ezt teszi Izrael, amikor ezt tette Izrael, akkor ez következett, akkor jött a sivárság, a pusztaság. Hogy újra megtanulják, mit jelent az Istenben bízni, mit jelent az Isten szerint élni. 12. versben olvassuk, vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közöttetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon. Vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Elsodor, elszakít a világ, el akar szakítani bennünket, és nagyon kemény ez az üzenet, amikor figyelmeztet, és megfed bennünket, hogy vigyázzatok, vigyázzatok szeretteim, testvéreim. Féltő szeretet van ebben az üzenetben, amely attól óv ma is bennünket, hogy könnyen elszakadhatunk az Istentől, az élő ige forrásától, elszakadhatunk az élő Istentől, gondolva azt, hogy az Isten nélkül jobb az élet, könnyebb az élet. Senkinek ne legyen gonosz szíve, senkinek ne legyen közöttetek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az Istentől. A bűncsábítása, kedves testvérek, könnyen megkeményíti az embert. Így olvassuk tovább, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, hogy meg ne keményedjen valakinek a szíve a bűn csábításától. Buzdítsátok egymást. Buzdítsuk egymást, kedves testvérek, és ne engedjük, hogy a világnak nagyon sokféle hamissága, ami jelen van ebben az életben, és amit nem fogunk tudni elkerülni. Nekünk azt kell megtanulnunk, és azt kell elkérnünk az Istentől, hogy ebben a pusztaságban, ebben a szomjúságban, ebben a világban, a mai nap hogyan kell nekünk megállni az Isten igéjébe kapaszkodva. Hogyan mehetünk úgy tovább, hogy nem engedjük el az Isten igéjét. Ma, ha az ő szavát halljuk, nem engedjük el az Isten igéjét is, azzal megyünk tovább, és nem engedjük, hogy a bűn csábítása, a sokféle világi vonzás, ami jelen van az elragadja a mi szívünket, vagy megkeményítse a mi szívünket. Így fejezi be a mai napon az Isten igéje a 14. versben, ezt olvashatjuk, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben él bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Kedves testvérek, nem tudom, van annál nagyobb biztatás. Lehet annál nagyobb biztatás számunkra, a felnövekedő nemzedékek számára, hogy részeseivé lettünk Krisztusnak. És mi ebbe tudunk belekapaszkodni, és ebbe kell belekapaszkodnunk, hogy részesei vagyunk a Krisztusnak. És arra kell törekednünk, hogy azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, és hiszem azt, hogy aki keresi az Istent, aki forgatja a Szentírást, aki alkalmanként ellátogat az alkalmainkra egy-egy istentiszteletre, vagy bármilyen rendezvényre, volt az életében olyan pillanat, amikor egészen biztosan érezte, bizonyosan érezte azt, ahogyan az Istenét megszólítja, és ahogyan az Isten az ő életében munkálkodik. Amely kezdetben él bennünk, azt a bizalmat, ami kezdetben él bennünk, újra megtalálni, ahogyan az elején szó volt róla, visszaemlékezni arra a 40 évre, vagy 10 évre, 20 évre, amikortól ismered az Istent, hogy voltak olyan pillanatok, amikor erővel és hatalommal szólt az Isten. És ebbe belekapaszkodni, hogy mindvégig szilárdan meg tudjunk maradni. Abban a bizalomban, annak a bizonyosságában, hogy az Istené vagyunk, mert Krisztushoz tartozunk. Kívánom, kedves testvérek, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, ma, ha az ő szava szól közöttünk, akkor erősödjünk meg az ő igéjében, az ő kijelentésében, az ő jelenlétében. Így legyen. Amen. Drága Urunk, köszönjük, hogy nem fogyott még el a te kegyelmed, és ebben a világban, világi pusztaságban, amelyik sokszor elcsábítaná a mi szívünket, meg sokszor megkérgesíti, megkeményíti a mi szívünket, hadd tudjunk te előtted leborulva megtapasztalni azt, milyen hatalma, milyen ereje van a te igédnek, milyen ereje van a te hívásodnak, amikor te kijelented önmagadat számunkra. Kérünk, Urunk, hogy eleveníts meg bennünket az ismeretben, és eleveníts meg bennünket oly módon, hogy visszatudunk emlékezni cselekedeteidre, szavaidra, visszatudunk emlékezni elhívásunkra, bele tudjunk kapaszkodni abba, hogy Krisztusban vagyunk, Krisztuséi vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Kérünk, hogy óvj meg bennünket, és különösképpen is imádkozunk, Urunk, a felnövekvő nemzedékekért, tartsd meg őket is ebben a bizonyosságban, és taníts bennünket arra, hogy hogyan tudjuk úgy hirdetni a te igédet, hogyan tudjuk úgy magasztalni a te nagy nevedet, hogyan tudunk úgy élni ebben a világban, hogy a mi életünk bizonyosság lesz számukra, olyan bizonyosság, amiben belekapaszkodhatnak, ami megtartja őket is. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket, erősítsd meg a mi hitünket, bizodalmunkat, reménységünket, szeretetünket te benned. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A héten visszavágókat rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A Bajnokok Ligájában, az Európai és a Konferencia Ligában is sorsdöntő mérkőzések következnek, amelyek eldöntik, kik jutnak tovább. Az Európa Ligában a Gurnik Zsabzsé a Ferencvárost fogadja csütörtökön. A Fradi minimális 1-0-ás előnyből várja a lengyelországi visszavágót, ahol a továbbjutás a tét. Szintén csütörtökön a Konferencia Ligában Karabakh Dinamo Kijev mérkőzést rendeznek. A kijevi együttes 1-0-ás hazai győzelemmel utazik Azerbajdzsánba. A Gurnik és a Fradi párharc győztese a Trabzonspor-ral találkozik. A Dinamo lehetséges ellenfele a Twente Dunaszerdahely párharc győztese. Az első találkozó után, amelyet a Twente nyert meg 6-0-ra, szinte biztosan a holland klub lesz a Dinamo vagy a Karabakh ellenfele. Сегодня у Еврокубка проводят матчи в відповіді. У Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції на нас чекають вирішальні поєдинки, які пройдуть далі у наступне коло. У четвер Карабах – Динамо Київ. Динамо вирушає до Азербайджану, маючи перевагу 1-0 після номінально домашнього матчу. У Лізі Європи – Гурнік Жабже, Ференцварош. Ференцварош також здобув мінімальну перевагу 1-0 і вирушає до Польщі. Можливий суперник Динамо у разі виходу до плей-офф – переможець пари Твенте ДАК. Після першої зустрічі, яку Твенте виграв з рахунком 6-0, майже напевно саме нідерландський клуб стане наступним опонентом – Динамо або Карабах. Az FIA szerint jól működnek a 2026-os Formula 1-es szabályok. Az új autó kisebbek, 32 kg-mal könnyebbek és kevesebb leszorító erő termelnek, így a pilótáknak ismét nagyobb kihívást jelent a vezetés. Nicolas Tombazis, az FIA Formula autós részlegének igazgatója kiemelte, hogy végre sikerült megfordítani az autók évek óta tartó növekedési trendjeit, ugyanakkor hosszabb távon további jelentős könnyítést terveznek. A következő szabályciklusban akár 80 kg-mal is csökkentenik a versenygépek tömegét. Mint ismerte, a következő futam a holland nagy díj lesz, amelyet augusztus 23-án rendeznek Zandvoortban. Правила Формули 1 на 2026 рік працюють задовільно. Нові боліди стали меншими, легшими на 32 кг та створюють менше притискної сили, тож керування знову вимагає від пілотів більшої майстерності. Директор одномісних болідів Ніколас Томбазіс наголосив, що нарешті вдалося зупинити багаторічну тенденцію збільшення машин. Водночас у наступному циклі правил планують зменшити масу болідів ще на 80 кг. Як відомо, наступне та Формула 1 гран-прі Нідерландів, який відбудеться 23 серпня в Antwortje. A Real Madrid 2-1-re győzött a Ferencváros otthonában felkészülési mérkőzésen. A spanyol sztárcsapat az első félidő hajrájában Rivas felsével szerzett vezetést, majd a szünet után a cselekényt beálló Espi növelte az előnyt. A Fradi Kodro góljával szépített és összességében helytállt a 15-szörös Beck BL győztes ellen. A Real Madrid egyértelműen felkészülési tempó diktált, félgőzzel futballozott, míg a Ferencváros két meccs intenzitással, maximális erőbedobással játszott a világsztárok ellen. Real Madrid переміг Ференцварос рахунком 2-1 у Будапешті в товариському матчі. Іспанський гранд наприкінці першого тайму вийшов вперед після удару головою Ріваса, а на 49-й хвилині Еспі подвоїв перевагу. У воротах мадридців матч розпочав український голкіпер Андрій Лунін. Ференцварос відповів голом Кодро. При цьому було добре видно різницю у підходах. Реал Мадрид грав у товариському темпі, фактично на півобертах, тоді як Ференцварос діяв з турнірною інтенсивністю на максимальному рівні і загалом гідно протистояв 15-разовому переможцю Кубку Ліги Чемпіонів. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026 és augusztus 10-e 10 után 15 perccel. Erőszét napot kívánunk mindenkinek, ez a különkedés hétkezdődása. Szia István, jó reggel, sziasztok, szép napot mindenkinek.
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát valóban augusztus 10-ét kezdjük el, megint egy hétfői nap, de örömteli legalábbis az időjárás, és gondolom, hogy nagyon sok diák elkezdett most már visszafele számolni. Legalábbis én valamikor pénteken úgy ébredtem fel, vagy szombaton már nem is emlékszem, de hogy egyszer csak az úgy bevillant, hogy lehetséges, hogy tényleg az van, hogy augusztusnak a közepe felé tartunk, és innentől kezdve, hát legalábbis a tanároknak járó szabadság az úgy elkezd elfogyni, meg hát a diákoknak járó szünidő is elkezd elfogyni.
5: Mesélj még!
6: Mesélek, Lőrinc napja van, képzeld el, és azt így van, az a Lőrinc.
5: Ez most az a Lőrinc,
6: bár tudom, hogy szeptemberben is lesz Lőrinc, de hát az internetnek a népes társaságán már megoszlik a vélemény, hogy most akkor melyik lőrincet
5: vagyok. Akik nagyon szeretik a dinnyét, azok a szeptemberi lőrince hajaznak, mert nem akarják elhinni ezt a tragédia jellegű hírt. Egyébként Ardóban láttam a fiatal lányok árultak dinnyét. Hoppá. Milyen jó, úgyhogy most emek is veszek a lőrinc napján dinnyét náluk.
6: Jó, tényleg, hát akkor ezt meg kell ünnepelni. Tehát most a lőrinceknek a napjára ez mindenképpen dinnyét kell venni.
5: Dinnye búcsúztató bulit tartunk ott, mindenki dinnyét
6: teszi. Egészen a szeptemberi lőrinc napig.
5: Hát egyébként meghökkentő, hogy azért még szeptember elején is látunk egy-egy dinnyi értékesítés, akkor azért már vannak recki logok, de a Lőrinc belepiszkol ebbe a dinnyébe, szokták ezt mondani, és onnan az ízvilága, illetve az állaga kezd el változni. Hát én remélem ez a szeptemberi Lőrincről, én még nem ettem annyi dinnyét, amennyit szerettem volna, de viszont most már azért teljesen házi ára van. Valahol én volt szerencsém megnézni a hétvégén azon településeket, ahol azért igen csúnya viharkár volt, direkt elmentem széjjelnézni, és azért jó helyen, sok helyen láttam már 8 grivnyáért, 10 grivnyáért, kiló.
6: Hát nekem eddig a rekord az 13 volt.
5: 10 grivnyáért is lehetett már nagyon sok helyen. Itt
6: milyen messzire kell menni, Berekszert? Jó. A mostani benzinárak mellett lehetséges, hogy még biciklivel nem ugrok el oda, de ha elhozzák, nagyon szívesen kifizetjük a többletet.
5: Igen. Úgyhogy ez augusztusnak a Lőrinc nap, ez egy ilyen furcsa élmény, hogy akkor mindjárt itt a szeptember első, és én emlékszem erre az iskolai kezdés időszakra. Hát nekem annyira sok szabadságom nincs, hogy én ebből felocsúljak, hogy véget ért a 3 hónapos szabadság. De ezért nyugodtan hallgassunk meg egy tanárt, aki már régóta elfelejtette a munkahelyi légkörnek az illatát.
6: Hát attól függ, hogy mi és hol és meddig, de egyébként tényleg az van, hogy legalábbis diákfejjel, vagy diákszemmel, vagy tanárszemmel nézve, hát nagyon kevés idő maradt most már szeptember 1-ig. Az a 20 nap a 24 órával szorozva, hát 480 óra
5: két évi
6: múlva.
5: Fizetésem.
6: Tehát, hogy az nagyon...
5: Két évi szabadságom.
6: Igen, tehát, hogy az nagyon-nagyon közel van most már. A dinnyére pedig tényleg érdemes felkészülni, most kell fogyasztani. Én nem is tudom, hogy tehát ugye a dinnye tartósítás, bár vannak praktikák, de szerintem akkora mennyiségben, hogy hazai dinnyét tudjunk majd decemberben majszolni, szerintem az nincs. Viszont nagyon jó, én már úgy Beregszázban azokat a pontokat körbejártam, ahol tényleg hazai, kárpátaljasített, közelünkben lévő dinnyét lehet fogyasztani, és ami számomra megdöbbentő volt, én görög dinnye párti vagyok. Viszont a családnak vannak olyan tagjai, akik sárga dinnyét is előszeretettel fogyasztanak, és hát mondjuk így, hogy adhok módjára vásároltam sárga dinnyét. Mindig rábízom.
5: Meggondolatlanul.
6: Mindig rábízom az eladóra, hogy tehát, hogy melyiket kérem, mondom, hogy rá van bízva, azt mondja, bármelyiket választhatom, hát a bármelyikre én tényleg rábögtem. Első osztályú. Tehát, hogy én, aki nem vagyok egy sárga dinnye párti, én megkóstoltam, és azt mondom, hogy nagyon finom. Nagyon rendes volt egyébként a hölgy, aki árulta a szombati napon, az még ugye egy ilyen karét is próbált átnyújtani. Mondom, nem, én bízom, tehát, hogy én magam sárga dinnyét nem, de otthon megkóstoltam első osztályú, és azt hiszem, annak is az ára most már nagyon elérhető.
5: Igen, egyébként meghökkentő, hogy a dinnye az augusztus közepén jelzi a szeptember kezdetét, és a másik ilyen nagyon fájdalmas lelkiismereti kérdés, ez a iskolai korszakban az úgynevezett kötelező olvasmányoknak a megléte. Én ebben az időszakban, amikor a dinnyének már a végén jártunk, akkor tudtam azt, hogy hát ez most már...
6: Elővetted a listát?
5: Igen, elővettem, elkezdtem megkeresni, hogy mi volt ott irodalomban, és akkor Márta tanárnő mit is adott fel nekem, jó hosszú
6: és mennyit.
5: És akkor ugye a Kiüszi ember fiaik című nagyregényt, azért én olvastam hihetetlen.
6: 20 nap alatt, igaz? A Willy Fog ehhez képest kutya füle, mert 80 nap alatt a világot körbe menni, de hogy bírt az 20 nap alatt a Krisztus ember fiai mellett a listán.
5: és akkor láttam magam, és egyre jobban nyomta a lelkemet, és próbáltam úgy lefeküdni, és nem foglalkozom ezzel, még azért még két hét alatt is meg lehet csinálni sok mindent, vannak csodák, és a végén már utolsó napokban igazából már csak a csodába bíztál, és olvastad, aztán jött, hogy nem fogja sose...
6: Könyvet párna alá?
5: Hát mindenféle, innen a nagy indián könyvet tettem egyszer a párnám alá, mert ekkora, azért a nagy indián, mert a nagy indiánokról beszélnek a nagy könyvben. Mármint, hogy ilyen vastag a nagy indián könyv, nem tudom hány száz oldalas, de ekkora vastag, lehet, hogy gyerekként nagyobbnak tűnt, de azért most egy kicsi, és azt próbáltam könyv úgy bevinni a merev lemezre, hogy ezt a párnál teszem, nem sikerült.
6: Én viszont a Winnetouval próbálkoztam, de nem párna
5: alatt. Az se kicsi könyv.
6: Nem volt kicsi könyv, és nem emlékszem, azt hiszem 11-12 éves koromban neki kezdtem, akkor nem jött be, 14 évesen ráadásul egy olyan...
5: Nem kezdtem neki másodszor.
6: Valamikor nagyon kicsi gyerekkoromban kaptam meg karácsonyra, emlékszem, nagy zöld, és tele van mindenféle érdekes ábrával, és egyszer egy nyáron neki kezdtem, és nem tudom, hogy a 10-15. Oldalnál magával ragadott, nem azt mondom, hogy egy húzatba.
5: De várj, mert 12. oldalon hagytam abba. Nem ragadott maga, lehet, hogy
6: persze, fordítani kellett volna még kettőt.
5: Ott,
6: ahol már Old Shatterhand látod, igen, nem tudom, grizzly medvékkel, meg ilyesmikkel, ott teljesen megjön a kedved.
5: Hát,
6: és még a vadász ösztön.
5: Hát kár. Pedig édesem mindig elmondta, én amikor olvastam a nagy indián könyv, meg Winnetou. A Winnetou-t is. Mind a kettőt olvas, édesem, hát mondom, én megpróbálkozom, de hát nem, nekem nem jött össze.
6: Én ott tanultam meg, hogy a grizzlynek a legfinomabb része az a talpa. Sose ettem grizzly medve talpot, de az indiánok esküsznek rá, hogy az a legfinomabb.
5: A legközelebb grizzlyel találkozó, ezt beszéltek majd meg. Kötelező nyári olvasmányok témakörében nyugodtan várunk ilyen visszahelyezést. Sikerült-e már? Voltak ilyen fusztrált, stresszes, nem átlag...

0: automatikusan megvolt az ötöse, én még az ötös rendszerben tanultam, és arra jöttem rá, hogy én most is olvasok, de most már jutalom. Tehát amikor találsz fél órát, találsz egy órát, valamiért nem tudom, az életedben találsz másfél órát, és csak annyi a dolgot, hogy hátradőlsz, előveszel egy könyvet, és megpróbálod azt a világot megélni, átélni, kapni belőle valamit, na az most már jutalom. Ami akkor büntette, és 30 év múlva jutalom, tessen neki próbálni.
1: Fontos megjegyeznünk, hogy beszéltünk arról, hogy minden település, minden egyes nap próbálunk egy-egy települést előhozni, bár lassan már 2 hete történt a viharkár, viszont éppen új helyet sikerült megismernünk közelebbről, személyesen, illetve egy-két adatot is összeírtunk. Új helyen meghökkentő módon nagyon sok ingatlant érintett, és talán legkevesebbet beszéltünk a településekről. 400 ingatlan, hozzávetőlegesen 400 ingatlan kapott valamilyen sérülés, és itt nagyon sok olyan ingatlan, több tucatnyi olyan ingatlan van, ahol jelentős, szinte teljes tetőt kell cserélni. Van olyan, ahol tetőben, az új tetőn gyakorlatilag natúr elvitte az új tetőt, a szél volt, ahol a kémény szakadt be, és egészen beszakította a plafont is, valahol a tűzfal bomlott meg, úgyhogy gyakorlatilag Újhely egyes utcáinak a szakaszai, itt a Karácsfalvi utca, Sport utca, óriási tarolásról számolnak be a helyi erők, úgyhogy most arra 2 hét telt el, még mindig vannak ingatlanok, amelyekben nem sikerült teljesen megoldást próbálni. Rengeteg olyan ház van, ahol nincs itt a tulaj, illetve nincs férfi, aki segítene helyre tenni a dolgokat. Van olyan család, ahol egy fiatal fiú van, aki mindenhová elmegy segítkezni, és aztán hát, ha majd, amikor mindenkinek segített, akkor hozzájuk is eljönnek és felteszik a hiányzó elemeket. Jelen pillanatban munkaerőhiány van, brigádokra van szükség, illetve nagyon sok esetben még a Schiffer az, amely kérdésként van, jelen cserépből vannak, illetve közintézmények is sérültek, a parókia, a görögkatolikus parókia, az iskola több helyszínen, illetve a klub jelentő 100%-nak a tetőrésze sérült meg, a temetőről nem is beszélve, itt még semmilyen munkát nem történt meg, mert értelemszerűen mindenki a sajátját kezdi el javítani, a temető borzasztó állapotban néz ki. Ami még fontos talán hozzátenni, hogy a segítség, az önkormányzat összeírtak különböző támogatásokra embereket, vagy listákat készítettek, bár még forrás ebben nem érkezett be. A görögkatolikus Caritas, illetve újhelyi magánemberek gyűjtése történt meg, és több szomszédos település is próbált meg valamit. Tényleg néhány 10 000 tételről beszélünk, úgyhogy nagyon komoly szükség van anyagi segítségre és a környéken. Mit nem mondtunk? Még rengeteg fólia sérült, illetve elmondhatjuk, hogy valahol azért igen komoly ingatlan, hát teljes tető felújításokat kell beiktatni a közeljövőben, mert másképpen nem lesz hol laknia az ott élőknek. Hát ennyi volt Újhelynek a ismerete. Ha tudunk, akkor segítsünk és próbáljunk a különböző gyűjtésekben részt venni, és akik külföldön hallgatják ezt a műsort, arra hívjuk a hallgatók figyelmét, hogy próbáljunk akár kisebb összeggel is, nagyon-nagyon komoly segítséget lehet itt ezekkel az időszakokban. Ne felejtsük el, hogy Kárpátalján ez a mostani 2 héttel ezelőtt lévő vihar, ez egy óriási kár is, bár egyre kevesebbet beszélünk róla. A helyiek elmondása szerint nincs megoldva a probléma, és egy mindig komoly probléma, égető probléma, hogy mentesítsük akár ottól a családokat.
0: És mint látjuk, összefogással meg lehet oldani ezeket a helyzeteket is. Tény, hogy kellenek emberek, akik felajánlják 2 munkás kezüket.
1: No, visszatérve a helyi információkra, Vodokanál Kárpátvíznek van egy újabb felhívása.
0: Így van, miszerint a mai napon néhány perccel ezelőtt 9 óra 40 perckor hibaelhárítási munkába kezdtek a Muzsai utcán, méghozzá 103-as épület mellett. Úgy tervezik a szakemberek, hogy délután 1 órára be is fejezik, és utána visszakapcsolják a vízszolgáltatást.
1: Ungváron viszont vízhiányra hívja fel a helyi Vodokanál intézet a lakosság figyelmét, a hírekben hallhattátok. Ugye a Latorcának, az Ung folyónak a vízmennyisége igen alacsony, így kevés vizet tudnak ebből kiszedni, viszont arra kérnek mindenkit, hogy átlagosan spóroljanak, ha tehetik, a vízfogyasztással. Reménység szerint előbb-utóbb megérkezik hozzánk a csapadék, bár esett a hétvégén legalábbis egy jelentős zuhé érte a vidéküket, mégis felsőfokú tűzveszélyre hívja fel teljes megye területén a katasztrófavédelmi Kárpátalja megyei hivatal az itt élők figyelmét, úgyhogy nagyon óvatosan a kirándulással, a szadonasütéssel és véletlenül se hagyjunk nyílt lángot, illetve ne, hogy gyújtsunk valamilyen avarégetést, ne iktassunk be, mert akár komoly tűz lehet ebből.
0: Súlyos következmények lehetnek, és nem

0: anya.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. 92 i 1 FM.
3: Tízóra 36 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. A különködés műsor az, hogy ez a hétfődásunk, és hogy ígértük egy újabb beszélgetéssel, megyünk tovább. Stúdium kerekasztalán aztán a meghívott vendégünk.
4: Aki jelen esetben nem más, mint dr. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Szóhogyniznámiusz tudjé, Natália Váradi, direktorka Blahodjino Fondú Génius. Köszöntjük műsorunkban.
5: Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit, jó napot kívánok!
3: Nagyon izgalmasan telt a múlt hét. Ha jól számoltam, akkor 6 tábor zajlott egyszerre, és a Géniusnak legalább 9 tábora van 2026 nyarára tervezve, úgyhogy a nagyon nagy dömping az múlt héten volt. Még volt ez a 6.
5: Igen, úgy gondoltuk, hogy minden tehetség válogasson a saját tehetségének megfelelő táborban, hogy a nyár folyamán is ne csak élményekkel gazdagodjon, hanem tudást és szakképzést és szakmát is, vagy tehetségének megfelelő képzést is kapjon. Táboraink minimum 30 óra szakfoglalkozást tartalmaznak, ennél több lehet, de minimum ennyinek kell lennie, és ezen kívül vannak az egyéb, hát úgymond szabadidős tevékenységek, de nyilvánvalóan ezek irányított szabadidős tevékenységet. Ahol nem sporttábor van, ott akkor kézműveskednek, vagy énekelnek, vagy gyöngyöt fűznek, vagy rajzolnak. Ahol pedig fordítva van, tehát mindig igyekszünk, hogy az aktív tehetséggondozás is megvalósuljon, és a gyerekek megfelelő mennyiségben mozogjanak is. Ami a 6 tábort illeti, ugye zajlott egy ungvidéki sporttábor, illetve egy beregvidéki sporttábor párhuzamosan. Itt nagyon igyekeztünk az egyéni sportágakat is fejleszteni, illetve a csapatjátékokon volt a hangsúly. Ugye az egyéni tehetség az például rabdalugás, dekázás, kapuradobás, labdavezetés és így tovább. Páros játékok voltak, röplabda, csapatjátékok, tenisz, és így tovább, tehát mindenféle sportterületen igyekeztük a gyerekeket fejleszteni, és karate is volt, hiszen meg is kell tudni védeniük magukat. Tehát a sporttáborban nagyon sok gyermek vett részt, ugye egyébként 40 fős a keretünk táboronként, de ezt jóval meghaladtuk, 49 gyermek voltam a sporttáborban, a Meregszáziban, és olyan 40 több az ungvidékiben is. Emellett zajlott az ungvidéki népzene és néptánc tábor is. Itt természetesen a népzenének, a néphagyományoknak, a népszokásoknak, a népi kultúrának, a hangszeres foglalkozásoknak, a különböző tájegységek néptánc jellegzetességeinek adóztunk, úgyhogy itt néptáncé volt a főszerep. Kisgelyőcön az elmúlt éveknek megfelelően Cipőnek, vagyis a Republik Front emberének állítottunk emléket. Az ő zenéit, az ő nótáit, dalait énekelték, dolgozták fel a fiatalok Ivaskovics Józsefékkel közösen. Ivaskovics József első perctől jelen van a csapatával a táborba. Látogatást tettek a gyerekek magának a Cipőházba is, hiszen az a Tulipán tanodának most a tulajdonát képezi, és kölcsönkértük tőlük. Egészen hangulatos, fergeteges volt ez a rendezvény is. Talán ott külön szép dolog, hogy ott különböző árvaházaknak a lakói is jelen vannak évről évre, és csodálatos produkciókkal állnak elő ők is. Lejjebb jövet Péterfalván a Jankovics Mária alkotó táborunk második turnusa valósult meg, hiszen 2002-től, úgyhogy már 5 éve, ez a Jankovics Mária alkotó tábor 2 turnusban valósul meg, azért, hogy a gyerekekre minél inkább oda tudjon figyelni a mester, tehát minél inkább egy mentor program legyen, hiszen a gyerek kezét meg kell fogni hozzá, közelebb oda kell menni, tehát ez egy kicsikét, hát úgymond egyénibb foglalkozásokat igénylő terület. Úgyhogy a Jankovics Mária alkotótábor Tisza Péter falvi turnusa is megvalósult. Ott a különböző évfordulókra reflektáltak, ilyen volt például Mici Mackó 100 éves, vagy a Popártnak a horrorra is odafigyelt, tehát nagyon érdekes, színes volt. vagy a fotográfia 200 évét dolgozták fel. És természetesen itt zajlott az úgynevezett zenevarázslat alkotó táborunk, vagy művészeti táborunk is. Ez egy klasszikus zenei tábor. Ennek a szakmai vezetője Várnagy Andrea, Liszt Ferenc, díjas Magyarország érdemes művésze. És ez viszont úgy épült fel, hogy minden nap adtak koncertek neves művészek, és őket követték a gyermekeknek a produkciói koncertjei, tehát egy másfél órás koncerttel zártuk minden nap a napot. Az első nap Várnagy Andrea és Eckhardt Gábor 8-szoros Artistius díjas, érdemes, életműdíjas, tehát nagyon sok díja van, fel sem bírom sorolni, hogy hány díja van az Eckhardt Gábornak. Ők ketten adtak hát koncertet, Liszt Ferenc arcait, tehát igyekeztünk Liszthez igazítani az egészet az évforduló miatt, és utána a gyerekek. De velünk volt például Kohán István, világhírű klarinit művész, vagy Somogyi Péter, világhírű hegedű művész, vagy Gubinec Ákos, junior primadíjas művész, tehát minden nap volt egy elismert szakembernek koncertje, aki egyébként egész nap tanította a gyerekeket. Egyébként 3-4 napot itt tartózkodott szinte minden művész. Kohán elment ugyan szerdán, de érkeztek helyette mások, tehát nagy nyüzsgés, pörgés volt, és a végén pedig egy nagy gála műsorral végződött, egy nagy gála koncerttel, hiszen a tábor lakói, ez a közel 50 fős gyermek, illetve 31 fős tanári gárda, ugyanis a tanárok mentorprogramban részesültek, itt a gyerekek a zenetanárukkal érkeztek meg ebbe a táborba, és tehát egy ilyen 100 fő mozgott a hét során, és zenekarok álltak össze péntekre, tehát klasszikus
4: az
5: zenekarok.
4: Ez egy komoly formálódás azért 5 nap alatt.
5: Igen, klasszikus zenekarok álltak össze, és klasszikus zenei zenekarok előadása mellett a gyerekek egyénileg is produkciókat mutattak be. Gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szép hét volt, több mint 200 gyermek táborozott, több tucat szakemberrel, nem is tudom hányan, közel 60 szakember biztos volt a táborokban, természetesen az egyetem hallgatói, azok nevelői tevékenységet látnak el, hiszen nyári pedagógiai gyakorlatokat egy nagy része a csapatnak nálunk teljesíti, de visszaérkezett információkból úgy látjuk, hogy mindenki megtalálta maga helyét, ez is bizonyítja, hogy a tehetség sokszínű, és hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és már most mielőtt elköszöntek volna, már jöttek oda hozzám, hogy ugye jövőre is lesz zenetábor, meg sporttábor, mert hogy ez ilyen jó volt. Természetesen a sportolóknak nagyon nehéz volt, mert iszonyat meleg volt, de egy gyermektől se hallottam, az az igazság, hogy ők ezt most nem bírják, hogy azt nem csinálják.
4: Igen,
5: a sportáb, mindkét sporttábor a legforróbb időszakban volt, de ennek ellenére nagyon jó hangulatú volt, hiszen a sporttáborok ugye versenyekkel záródnak, annak ellenére, hogy nagyon meleg volt, mégis mindent beladtak a gyerekek, hogy az övék legyen az a kupa, az az érem, vagy az az oklevél, és nem sajnálták még a testi egészségüket se, olyan sunggal szaladtak a labda után, hogy a versenyek is nagyon izgalmasak voltak, nem csak a hangverseny, hanem a sportverseny, is, hiszen minden tábornak a végén a hét alkotásaiból vagy kiállítás, vagy verseny zajlik, tehát például a Jankovics Mária alkotótáborban festészet, grafika és kézműves kiállítás volt, a gitártáborban csodálatos hangon koncertet adtak, a sportolók meg ugye versenyeztek.
4: Az, hogy mondjuk egy turnusban párhuzamosan két sporttábort is meg kell szervezni, vagy az, hogy az alkotótábort is legalább két alkalommal meg kell rendezni. Ez mutatja valahol a diákoknak az aktivitását? Tehát igény van rá?
5: Így van, természetesen igény van rá. Több mint 440 gyermek regisztrált egyébként a 9 táborra. Ez 337 fizikális gyereket jelent, hiszen vannak gyerekek, akik 2-3 táborba is regisztráltak. Annak ellenére, hogy mondtam, hogy biztos, hogy nem fogjuk befogadni a 2-3, ezt néhány hónappal ezelőtt, mikor itt voltam nálatok, tehát ezt nem tudta megtenni a lelkem, úgyhogy befogadtuk az összes regisztrációt, aki befért természetesen, és nagy igény van rá, igen, mert A másik, ami nagyon fontos számunkra, hogy a gyermek nem tehet arról, hogy hova születik. Hát, hogy most Aknasz Latinára született, vagy Dobronyba, vagy egy ilyen családba, vagy egy olyan családba. Nekünk az a feladatunk, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk számukra, vagyis, hogy minél közelebb teremtsünk számukra lehetőséget arra, hogy ők a tehetségüknek megfelelően fejlődjenek, vagy éppen töltődjenek, vagy barátságokat teremtsenek, vagy kapcsolatokat teremtsenek. És ezért is működik egyébként a 15 tehetségpontunk, hogy minden gyermekhez eljussanak a hírek, az információk, a lehetőségek, és minden gyermeknek lehetősége legyen arra, hogy igenis szombatonként ők bejárnak tanulni, mert hozzájuk közel esik, 30, max. 40 kilométerre van hozzájuk egy tehetségpont, és éppen ezért van az, hogy a táborok is több településen valósulnak meg, Kisgelyőc, Nagy Dobrony, Péterfalva, tehát minden az Ekenede szakképzési centrum, illetve a liceum hálózat, illetve hát az egyetemünknek a különböző bázisain zajlanak ezek a táborok, de igyekszünk úgy, hogy minden gyermeknek lehetőséget kínáljunk, biztosítsunk arra, hogy ő, ha fejlődni akar, jelen legyen. Ráadásul ugye az egyetemnek több alegysége van, vagy társszervezete, ilyen például a pedagógus szövetség, vagy ilyen a Tulipán tanoda, vagy a liceum hálózat, vagy az Ekenede, és nekik is vannak táboraik, és úgy rakjuk ezeket össze, hogy a gyermek mindegyikbe el tudjon menni, ne essenek egybe, vagy össze van egyeztetve természetesen, és nagy igény van rá, hál' Istennek. Az a több, közel 70 tanár van a programokban, a nyári táborokban, ez pedig azt bizonyítja, hogy van szakemberi háttér, akire lehet számítani, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk, és köszönjük a magyar kormánynak is az anyagi támogatását, hiszen a gyermekeknek ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ingyen részt vehetnek ezekben a táborokban. Még kettő van hátra, tehát a mai nap megkezdődik a Peregvidéki Népzene és Néptánc tábor.
3: 51 percekben lesz a megnyitó.
5: Igen, épp a percekben rohanok át a megnyitóra, 51 gyermek regisztrált, különböző 13 településről és 11 szakember dolgozik majd velük együtt, illetve hát még vár ránk a sportolóknak a válogatott kézilabda tábora, akik itt kezdenek Beregszászon, a sportolók a válogatott kézilabdások tábora itt fog kezdődni, és Dunaszerdahelyen fog végződni. Velük egy egész nagy kirándulást, illetve szakmai utat.
4: Tábor lesz.
5: Igen, szakmai utat valósítunk meg, hiszen annak a végén Kárpát-medencei versenyek zajlanak majd, és ők képviselik Kárpát.
3: Nagyon szépen köszönjük a részletes beszámolót. Hát rengeteg tábor, rengeteg helyszínnek és a rengeteg tematikájának a hallatán azért azt gondolom, hogy igen, izgalmas ez a nyár, és kitartást kívánunk a következő két projektnek a kivitelezéséhez, és sok erőt a következő tanév kezdéshez, mert hát lassan az is itt van a nyakunkon, ha fogalmazhatunk.
5: Köszönjük szépen tényleg a szülőknek a bizalmat, a gyerekeknek, hogy minket választanak, és a szakembereknek a munkát, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a soron következő programjaink már megvannak hirdetve a honlapon, ilyen például az Ady Endre ösztöndi, vagy az 56 Kárpátalján pályázat, és a kézilabda tehetségpontokba való jelentkezés. Kérjük, hogy mindenki figyelemmel kísérje, és ne nézzék el a határidőket, mert az sajnos be kell tartani. Köszönöm, hogy itt lehettem, Isten áldja Önöket, szép napot kívánok, áldott nyarat!
4: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Váradi Natáliával, a Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatójával beszélgettünk.
0: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклам.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Діангей лад. Окарпатою і сем мікрошебészеті központ. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
12: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку. А при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
13: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
14: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
15: А кенєр і віз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
16: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.eifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
17: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában Beregszázban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. építs tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
18: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилинку.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Ungváron elrajtol a nagyszabású Talantikos Football Project. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségek közösen várja a gyerek csapatokat, fiatal sportolók, a szülőket és edzőket egy nagy intenzitású kétnapos futballprogramra. A rendezvényeket augusztus 14-én és 15-én tartják az Avangard Stadionban. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus 14-én szemináriumot tartanak szülőknek és edzőknek a felnőttek szerepe a gyermekfejlődésében címmel. Augusztus 15-én pedig nagy gyermekfutball fesztiválra kerül sor mini tornákkal és játékos programokkal. A Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség arra biztatja a családokat és a csapatokat, hogy nem mulasszák el a lehetőséget, ajándékozzanak felejthetetlen élményeket a gyerekeknek, és tanuljanak a Nemzeti Szövetség szakemberétől. Vůzor registratujeme štábny futbolný projekt Talantikos. Ukrajinská asociácia futbolu spільnoj Закарпатською асоціацією футболу запрошують дитячі команди, юних спортсменів, їхніх батьків і тренерів на великий футбольний інтенсив. Усі заходи відбудуться 14 та 15 серпня на стадіоні «Авангард». Участь безкоштовна, але потребує попередньої реєстрації. 14 серпня – семінар для батьків і тренерів на тему «Ролі дорослих у розвитку дитини». 15 серпня – великий дитячий футбольний фестиваль із міні-турнірами. Закарпатська асоціація футболу закликає не втрачати шанс подарувати дітям незабутні емоції та перейняти досвід фахівців УАФ. Hamarosan elrajtol az új labdarúgó idény Kárpátalján. Az Ukrán Labdarúgó Szövetség ajánlása alapján a 2026-27-es szezonban a megyei amatőr bajnokságot és a Kárpátalja kupát az ősz-tavasz rendszerben rendezik meg. A szövetség játékos státusszal és átigazolásokkal foglalkozó bizottsága a következő nevezési időszakokat hagyta jóvá. Első nevezési időszak 2026. augusztus 3. október 26. Második nevezési időszak 2027. március 22. április 19. Döntés született arról is, hogy augusztus 30-án megrendezik a Kárpátalja Szuperkupa mérkőzést, míg az új bajnoki szezon első fordulóját szeptember 6-ára tűzték ki. A megyei bajnokság két körben zajlik majd, a kupa küzdelmei több szakaszban kerülnek lebonyolításra, a résztvevő csapatok számától függően. A hagyományos téli bajnokságot 2027. február-márciusában tervezik, a bajnokság tavaszi második köre pedig 2027. áprilisában veszi kezdetét. Na Закарпатті невдовзі стартує новий футбольний сезон. За рекомендацією Української асоціації футболу чемпіонат та Кубок Закарпаття серед аматорських команд у сезоні 26-27 пройдуть за системою осінь-весна. Комітет зі статусу і трансферів футболістів УАФ затвердив заявкові періоди. Перший період з 3 серпня по 26 жовтня поточного року. Другий період з 22 березня по 19 квітня 2027 року. Прийнято рішення провести 30 серпня матч за Суперкубок Закарпаття. А перший тур чемпіонату призначено на 6 вересня 2026 року. Головна першість області пройде у два кола. Розіграш кубка відбудеться у кілька етапів залежно від кількості команд. У лютому-березні наступного року заплановано традиційну зимову першість Закарпаття, а друге коло чемпіонату стартує у квітні 2027 року. Augusztus 22-én ünnepélyesen megnyitják az új futballstadiont a Beregszázi járási Magyar Komjáton. A rendezvény igazi különlegessége, hogy Kárpátaljára érkezik az ukrán veterán labdarúgó válogatott, így a szurkolók személyesen találkozhatnak a hazai futball legendáival. A megnyitó különösen szimbolikus, az eseményt a háborús veteránoknak és gyermekeiknek ajánlják. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a nagy sport közösségi és összefogást jelképező ünnepre. 22 серпня у селі Великі Кум'яти відбудеться урочисте відкриття нового футбольного стадіону. На Закарпаття завітає національна збірна України з футболу серед ветеранів, тож усі охочі матимуть можливість зустрітись з легендами українського футболу. Особливо символічно, що подія присвячена захисникам, ветеранам війни та їхнім дітям. Організатори запрошують усіх долучитись до великого свята спорту, єдності та вдячності. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хороте.

0: Derűs szétapot kívánunk mindenkinek, 2026. augusztus 10-e, 11 óra 18 perc, az a hétfői második óránk, egészen 12 óráig vagyunk a Púzus Rádió különkedes műsorával. Külön köszönjük, ha írtok nekünk, 0957097097-es SMS Viber számunk aktív, illetve mondok egy lehetőséget, ha reklámozni szeretnél nálunk terméket, szolgáltatásod, magánvállalkozásod, vagy éppen boltot nyitottál, akkor mindenképpen keresd meg bennünket, 0667849950, szívesen segítünk a reklámok megírásában, megfogalmazásában és persze a terjesztésében is itt az éteren keresztül.
1: Mai nap is várunk mindenkit az élő műsorunkban, sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat.
0: Kati velünk van, szép napot is áldott, békés hetet kívánok mindenkinek Kárpátalján. Petra is írt nekünk, illetve Mária is csatlakozott a műsorhoz, Budapestről hallgat bennünket. Natália is köszönt, illetve csókoltatja a rádió hallgatókat. Karesz is velünk van, szép napot, békés mindkességet kívánunk mindenkinek, jó pihenést, illetve Eleonora is most csatlakozott a műsorhoz. Külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort és hozzászóltok a témáinkhoz, és aztán hogy ígértük, egy újabb rovatunkkal megyünk tovább, ez pedig a kitekintő rovatunk.
2: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
0: Beszéltünk arról, hogy már csak néhány hét van az iskola kezdésig, nem akarjuk elszomorítani a fiataloknak a lelki világát, szülők nagy örömére, viszont azért egy-két dolgot mindenképpen érdemes megnézünk a témában. Ugye a kötelező olvasmányoknak a égető problémakör az most már egyre fontosabbá válik, de hát nézzük, hogy mivel töltöttétek az időt fiatalok korábban. Egy érdekes statisztika szerint 13 ezer videót nézett meg egy hetedikes diák egy iskolában, iskola időn belül.
1: Ezzel így van. Hát igen, úgy látszik, vagy nagyon unatkozhatott, vagy nem is tudom, tehát ez volt neki az alternatív programja, szabadon választható tantárgyak voltak, és ezt mind videó megnézéseivel töltötte, és hát a 13 ezeret azt úgy képzeljük el, hogy ez nem egy tanév kellett neki hozzá, hanem mindösszesen decembertől februárig, tehát 3 hónap alatt termelte be ezeket a videókat.
0: Az amerikai oktatási rendszerben nagyon egyelőre még, bár itt is látunk különböző részekben, ahol kezdik ezt másképpen látni, digitális eszközökkel látják el a diákokat, hogy nyomon kövessék egyrészt a digitális szokásaikat, illetve persze a tanulási segédeszközként is funkcionálnak ezek az eszközök, és aztán ugye itt jönnek a statisztikák, meghökkentő számadatokkal találkozunk. Hát ez egy érdekes történet, ha jól kiszámoltuk, és ez csak az iskola idő, amit csak az iskolai eszközön nézett meg, ebben nincsen a saját eszköze reggel, délben, este a munka után, vagy a suli után, úgyhogy ez a szám feltétlenül sokkal nagyobb lehet. De ha átszámoljuk, akkor ez egy napi mennyiség, napi szinten is igen jelentős mennyiség.
1: Hát úgy jön ki, hogy 150 videót tekintett meg ezen időszak alatt csak iskola időben, tehát nem tudom Amerikában hány órakor kezdődik el az oktatás, lehetséges, hogy nem 7:30-kor, de 8-kor biztos, és délután 2-ig, hát egy viszonylag kisebb időszak, vagy nagyobb időszak az embernek az életében. De ha 150 videót néz meg, és csak egyetlen egy percet tart egy videó, az is 150 perc, ami hát emberi léptékkel számolva, az 2,5 óra, hogyha egy húzamban kellene nézni. Nem tudom, hogy van-e az a matematika óra, vagy van-e az a film, amit ugye az ember hirtelen

0: pontján megjelenni, mert hogy látják egyébként az emberek, hát mondjuk azt, hogy mentális egészséggel foglalkozók, vagy hogyha nevezzük nevén orvostudományként a pszichiáterek is, hogy itt azért egyre nagyobb probléma kezd el elkerülni, és ugye, hogy furcsán tekintenénk arra, hogy valaki 12, 14, 16 évesen mondjuk alkoholfüggő vagy drogfüggő, és azonnal valamilyen rehabilitációs klinikára utalnánk, hát egyébként ugyanez van a videójátékokkal is. A hatásmechanizmus ugyanaz, hát azt pedig mindenki döntse el, hogy egy függőség, ami úgymond csak a testet rombolja le, hogy az a súlyosabb, vagy az, amelyik a lelki világába fordítja ki az embert, és a valóságot teljesen egy furcsa világnak tekinti majd.
1: Egyrészt az olvasás az egy magatartási forma, furcsán hangzik, úgyhogy ne felejtsük el, hogy a digitálisan függő gyerekeknek a szüleik is általában digitálisan függőek, illetve hogyha akik szülőként rengeteget olvasnak könyvből, ha gyermekük előtt, akkor előbb-utóbb a gyerek is megszagolgatja ezt a könyv illatot, és lehet, hogy magába is szívja. És ami érdekessége, ha már a kötelező olvasás, akkor ne felejtsük el, hogy az olvasásnak számos előnye van. Egyrészt a képzelő előtt fejleszti a kritikus gondolkodást, a kreativitást, motivál, illetve csökkenti a stresszt, és kimondottan javítja az agyműködést. Hát akkor ezekkel a pozitív gondolatokkal tekintsünk az olvasásra és a kötelező olvasmányokhoz.
0: Könyvre fel.
1: A következő óránkban is meghívott vendéget várunk stúdiunk kerekasztalához.
0: Méghozzá professzor Szícsák Erzsébetet, az Ungvári Nemzeti Egyetem belgyógyászat alapjai tanszék, tanszékvezetőjét, gastroenterológust.
1: Tartsatok velünk, jövünk vissza.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050-767-76-23.
6: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050-767-76-23.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, akik velünk vannak, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meg jót vendégünkkel folytatjuk.
2: Stúdiumban köszöntjük professzor Szircsák Erzsébetet, az Ungvári Nemzeti Egyetem belgyógyászat alapjai tanszék tanszékvezetőjét, gasztroenterológust. Vitajmo studi professora Elizaveta Szircsaká, Zabidovacska kafedre propedevtike nutričnih chorob Užhorodského nacionálneho univerzitetu likaria gastroenterológa. Üdvözöljük, doktornő! Isten hozta!
3: Köszönöm szépen, szép jó napot kívánok önöknek is, és minden kedves hallgatóimnak. Dobroho dňa, šanovní sluchači!
1: Nagyon fontos időszak ez az életünkben, a nyár, nagyon sokan szeretjük, nagyon sokan ilyenkor tudunk kikapcsolni, viszont egy érdekes és ritkán felszíne hozott jelenség az emésztésünkkel, azért vannak problémák, és azért az emésztőrendszeri problémák is a nyár közötti kapcsolatról azért ritkán beszélgetünk, pedig elég sokan küzdünk ezzel ebben az időszakban, és nekem talán nincs is olyan ismerősöm, aki az elmúlt hetekben, hónapokban ne egyszer, vagy kétszer, vagy többször futott volna hasonló problémában, de ezért nagyon szertágazó problémák állnak a háttérben. Milyen okok lehetnek összességében ezeknek a mögötti kérések mögött?
3: Hát igen, ilyenkor nyáron nagyon vigyázni kell, mert nagyobb a fertőzés veszély, azaz itt beszélünk a rotavírus, adenovírusról, ami emésztési problémákkal nyilvánulhat meg először is, hasmenés, émeg és hányingerrel, ételmérgezések, azaz nem megfelelően tárolt ennivalók ott, ahol nagyobb tömegekről beszélünk. Ilyenkor kategorikusan minimalizálni kell a majonézes salátákat, a tejfeles, tojásos ételeket, mert nagyobb a veszélye, hogyha nem úgy tálalják fel, hogy akkor nagyon sokan kerülnek egyszerre a fertőző osztályra.
2: Ez a nyár, vagy tipikusan a nyár ez az időszak, amikor ezek a vírusok terjednek, vagy ilyenkor van valamiféle kiugrása ezeknek a betegségeknek?
3: Inkább nyáron terjednek, mivel hogy a hőhatás, a környezeti hatások erős rásegítnek, hogy jobban tudjanak szaporodni, jobban tudjanak emberről emberre átadódni, és akkor jobban oda kell figyelni azoknál a kategóriáknál. Itt beszélünk gyerekekről, beszélünk idősekről, akiknél nagyobb veszély a kiszáradási problémák okozhatnak.
2: Hol merül fel ilyenkor elsődlegesen a gócpont? Tehát az ételnek az elkészítése jelent problémát, a tárolás jelent problémát, az alapanyagok jelentnek problémák, mindegyik problémát jelent. Hol kezdődik el ez?
3: Is, mert ha beszélünk egy tojásételről, akkor lehet, hogy nem megfelelő minőségű az a tojás, már a szalmonella vírus benne van, de akkor teljesen már más kategóriájú betegségről beszélünk. Ha nem megfelelően készítik elő ezt az ennivalót, mert a magas hőfokon készült ennivaló, ott semlegesítődnek a baktériumok, vírusok. Ha nem megfelelően tálalják, azaz 40 fok kint, nem tudom, helyiségben, ha nem dolgozik a légkondi, már reggel feltálalják, és mire a vendégsereg megérkezik, addigra már beszélhetünk egy tipikus ételmérgezési problémáról, ami gyakran szokott előfordulni.
2: Tehát lehetséges, hogy még az elején minden rendben van, de mire oda kerülünk, addigra már gond van.
3: Pontosan, mivel hogy ha előre feltálalják, nem biztos, hogy az a hőmérséklet megfelel annak az ételnek. Úgyhogy ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni. Meg nyáron inkább olyan dolgokat, amiből maximálisan hiányzik a majonéz, a tejfel és a tojás.
1: Bontsuk kategóriákra az ételmérgezés és a rotavírus közötti különbségeket, nézzük meg egyesével. Ételmérgezés, akkor itt igazából miről beszélünk? Megromlik az étel, mielőtt fogyasztanánk?
3: Pontosan, az ételmérgezés, ez a tünetek végül is egyformák, mert ugyanazokkal az emésztőrendszeri tünetekkel jelentkeznek, de itt a nem megfelelően elkészített ennivaló, romlott ennivaló okozza ezeket a tüneteket, ami párosulhat bakteriális, tegyük fel, szalmonellózissal is. A rotavírus az pedig egy vírusfertőzés, ami ilyenkor nyáron aktívabban terjed a levegőben, a környezetben, és embertől emberre jobban átadódhat a nagyobb kollektívákba.
2: Lehetséges ezekben úgymond súlyozni? Tehát, hogy ez a bakteriális szalmonellózis az a súlyosabb, vagy a vírus okozta rotavírus?
3: Inkább lehet súlyossági fokozatot a szalmonellózis súlyosabb tüneteket, súlyosabb kiszáradási tüneteket okozhat. A rotavírus elég gyakori fertőző betegség. Ha megfelelően tünetmentesítünk, odafigyelünk, hogy ne száradjon ki a gyerekek, mert általában a gyerekek szokták hazahozni valahonnan, nyári tábor, akármi. Ha odafigyelünk, tünetmentesítünk, akkor 3-4 napon belül teljesen tünetmentes lesz a szalmonellózisnak, ott már konkrétabb szövődménye is lehetnek.
2: Mikor kell gyanakodnunk? Mik azok az első tünetek, aminél azt mondjuk, hogy hát itt azért oda kell figyelni, hogy ettem valamit, és nekem most problémám van, rosszul érzem magam, ugye a tipikus megszólítása a betegnek.
3: Hát igen, mikor csak ettem valamit, és többet ettem valamiből, akkor az lehet egy ilyen diszkomfortérzés, émeg és hányinger, de hogyha veszünk egy emésztőenzimet, egy görcsoldóval tegyük fel, és akkor azok a tünetek, vagy ásványvíz, mivel hogy Kárpátalján nagyon jó ásványvizeink vannak, ezek a tünetek elmúlnak. De ha magas láz, hányinger és hányás, hasmenés, akkor már itt baj van, itt most akkor oda kell figyelni, és a tüneteket korrigálni, tünetmentesíteni.
1: Ez a kiszáradás, ez olyan sokszor elhangzik gyerekek esetén, felnőttek esetén. Hogyan kell elképzelnünk ezt a folyamatot, és mit nevezzünk kiszáradás előtti állapotnak?
3: Eleve, mikor nagyobb hőfok van kint, 40 fokos nyár, ami nem nagyon jellemző a mi vidékünkre, oda kell figyelni, hogy a folyadékbevitel megfeleljen, ami szükséges a szervezetnek, mert több folyadék távozik a szervezetből az izzadással, kiizzadjuk magunkból a folyadékot, és hogy a életfontosságú szervek normálisan tudjanak működni, ezért szükséges van a megfelelő folyadék, itt nem csak vízről beszélek, hanem étel, gyümölcsök, amiben folyadék van, megfelelő mennyiségű folyadék, ami a napi szükségletet biztosítja. Nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi kell, mivel hogy egy utcaseprő, aki 40 fokon, 50 fokon van egész nap, természetesen, hogy neki a 2-3 liter folyadék nem lesz elég, ott sokkal több folyadékbevitelről van szó. Teljesen más kategóriába tartozik egy idősebb paciens, idősebb ember, akinek szívérendszeri problémák. Ott sem tudjuk túlterhelni a szervezetet folyadékkal. Figyelni kell, hogy megfeleljen annak az energia kivitelnek a megfelelő folyadék bevitel. Kiszáradást mikor alakulhat ki? Hát ez a emésztőrendszeri problémák, a hányás, a hasmenés, ahhoz vezet, hogy a több folyadék távozik a szervezetből, mint ami megengedett lenne, és ezért kell minél több folyadékot rehidratálni. Folyadékot bevinni a szervezetbe, és igyekezni, hogy ez a folyadék ne csak bejöjjön és tranzit áthaladjon az emésztőrendszeren, hanem meg is maradjon az emésztőrendszerbe. Azért vannak ezek az elektrolites folyadékot, amiket nyugodtan lehet most már szupermarketekbe, patikákba kapni, hogy ezt a folyadékbevitelt mi biztosítsuk a szervezetnek.
2: Melyik az a pont, aminél feltétlenül orvosi segítséghez kell fordulnunk? Ember emlékezetem belül, legalábbis az én emlékezetemben még él az, hogy Beregszász környékén sajnos, ha szabad így mondani, egy egyszerű szalmonella fertőzésnél tragédia lett következményként. Tehát hogy kell eljárni egy laikusnak? Mi az, amit figyelembe kell vennie?
3: Mint ahogy említettem, hogyha húzamosabb ideig, azaz ha egész éjszaka valaki hányt, hasménése volt, magas lázzal párosul, nem kell otthon kezelni. Itt főleg olyan kategóriákról, hogyha még más krónikus jellegű elváltozás is van, vagy pici gyerekekről van szó, nem szabad otthon. Most ezt, a szomszédén ezt mondta, a szomszéd ismerős azt mondta.
2: Meg majd holnapra jobban
3: pontosan,
2: lesz.
3: Pontosan, hőség van, maga több folyadék távozik, így is a szervezetből. Szakemberhez kell fordulni.
1: Gyermekek esetén a tünetek, a kiszáradás tünetei?
3: Mikor látjuk, hogy a gyerek nem olyan aktív, mint azelőtt volt, a bőr szárazabb, mint azelőtt volt. A gyerekeknél gyakori a úgynevezett acetonos szindróma, a szájból megérezzük távolról, aceton száj íze van a gyereknek, na itt probléma van. Nagyon gyakran akár megfázásos tünetek is vezethetnek ehhez a szindrómához. korrigálni kell. Nagyon jó a, nem tudom, az egyik kólaféleség, nagyon jó tünetmentesíti. A gyerekeknél ezt aktívan használhatjuk. Mondhatom a nevét, nem akkor, mondhatom.
2: Akkor ez egy kellemes kúra.
3: Ez egy kellemes, igen, mivel hogy a gyerekek szeretik is.
2: Mint és a mandulaműtétek után a fagylalt.
3: Pontosan.
2: Legalább
3: pontosan.
2: Ennyivel tudjunk
3: kedvezni. Itt is a fekete pezsgős folyadékot ihatják, és tünet, le tudjuk csökkenteni az acettont a szervezetbe a gyerekeknek.
2: Az ételmérgezés, ahogy mondta doktornő, tehát valamilyen szinten a szezonalitással összefügg és a meleggel. Önmagában a meleg. Az milyen megterhelést ró rá az emésztésünkre? Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy annyira meleg van, hogy nincs étvágya.
1: Kevesebbet
2: ez egy normális állapot ilyenkor?
3: Igen, ez normális állapot. Én mindig azt mondom, hogy annyit kell enni, inni, amit a szervezet kíván. Most ha akár a gyerek, akár egy felnőtt nem kíván annyit enni, mint azelőtt tegyük fel egy-két héttel, semmi probléma, mivel hogy a szervezetnek nincs erre szüksége, mivel forróság van itt első, minden szervünk nagyobb megterhelésben részesül, szívérendszer, az erek széttágulnak, a vese szívérendszer nem úgy működik, és a vérellátottság is másképpen működik az emésztő rendszeri szervekbe. Többet inni, ha nem eszünk, annyit semmi probléma, mert sokáig, sok napon át elél a szervezet ennivaló nélkül. Nem kívánját, akkor nem kell terhelni, mert azzal még rosszabbat csinálhatunk.
1: Beszéltünk ma már sokat a dinnyéről, meg a lőrinc napjáról, engedjék meg, hogy ezt a témát is előhozzuk. Azért a dinnye lehet, hogy okokozat összefüggésben nem teljesen 100%-os a kapcsolat, de azért elég sokszor hoz maga után meglepetéseket, és még meghökkentő módon most is találkozunk ilyennel. Nálunk is több alkalommal volt ilyen jellegű szeánsz.
3: Hát igen, mert ahogy ön is említette, a lőrinc nap, emlékszem, nagymamám még ezt mondták, mikor lőrinc betette a lábát, akkor már utána dinnyét nem fogyaszthatunk, és volt is benne valami, mert utána már a dinnye és romlandó árhoz tartozik olyan gyümölcs, ami hamar romlad, megporhad, és emésztő rendszeri problémákhoz vezet. És itt hangsúlyoznám, hogy nem kontrollálják a dinnyének a minőségét, felturbozzák mindenféle hát kémiai anyagokkal, nitrátokkal, ami plusz amellett, hogy mérgezést okoz, nagyon sokszor a dinnye evés után allergiás tünetekkel kerülnek hozzánk a betegek, mivel hogy hányás, hasmenés mellett még nagyon sokszor kiütés. De itt az, hogy nincs olyan szerv, ami most kontrollálna, hogy mint régen, ami most szabad árulni, nem szabad árulni, mindenki arra hajt, hogy minél nagyobb legyen, maximálisan elérjük a maximális gyümölcsnek a növekedését, de minőségileg nem biztos, hogy a legmegfelelőbb dolgot érjük el vele.
2: Tehát előfordulhat, hogyha vennénk egy dinnyét, ami romlott, megkóstoltuk, nem ízlik, kidobtam. De előfordulhat, hogy veszek egy látszólag szemre, ízre tökéletes dinnyét, és néhány nap múlva jelentkezik nálunk valami olyasmi, ami hát tulajdonképpen nem direkt módon a dinnye okozza, hanem a dinnye kezelésével.
3: Pontosan, mivel hogy több a megengedettnél az a adalékanyag, amit termeléskor használnak a termelők, és ez toxikus hatást vált ki a szervezetbe, és minden szervezetben másképp reagál. Ha erős egy szervezet, akkor tranzit ki tud menni, de általában és nagyon gyakran allergiás tüneteket okoz a dinnye szezonnak a túl fogyasztása.
1: Beszéljünk kicsit a utókezelésről. Hát nagyon sokan túl vannak ezen a tisztítókúrán, ha akartuk, hanem hát tényleg családi programok maradtak el, mert jelentős százalékban ilyen jellegű okokra hivatkozva nem jöttek el a barátok, ismerősök, családtagok. Hogyan kell elképzelnünk, mi a következő? Már megszűntek a tünetek, akkor most a gyomrot hogyan lehet erre az állapotra, korábbi állapotra visszahozni? Mit kell tennünk?
3: Odafigyelni az ennivaló mennyiségének és a minőségének a bevitelére. Ha még akutak a tünetek, ezt nagyon jól tudjuk étellel is kezelni, mivel hogy vannak olyan készítmények, ennivaló a rizs, vízbe főtt rizs, ami nagyon jól segít, hogyha csak egy egyszerű hasmenésről van szó. de nem szabad rögtön megterhelni, hogyha volt egy-egy ilyen tünet végig söpört a családon, és akkor most egyik nap minden rendben, két-három nap múlva megyünk egy rendezvényre, és akkor na most mindent bepótoljuk. Nem, semmiképpen sem. Fokozatos terhelést adni úgy mennyiségben, mint minőségben, és én, ha felnőttekről van szó, ilyenkor ajánlanám párhuzamosan az emésztőenzimeknek a fogyasztását, hogy egy picit tehermentesítsük a hasnyálmirigyet, hogy jobban tudjon segíteni átdolgozni az ennivalót.
2: Van valamiféle optimális időszak, ameddig érdemes betartani a diétát?
3: Nincsen, ez ember válogatja, a tünetek válogatja.
2: Ha már megjelenik az étvágy, az egy jó tünet?
3: Pontosan.
1: Engedjük el a fantáziánkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérést, és beszélgetettünk a témáról, mert tényleg aktuális is nagyon keveset hozzunk elő. Az iskola még kicsit várakoztat magára, de előbb-utóbb az is megér, úgyhogy újabb közösségek jelennek meg, újabb immunerősítő keveredésekkel találkozhatok, és szerintem lesz majd még ebből a körből még egy, hogy ez a meleg kitart még a közeljövőben, nem csak az óvodák ilyen jó ápolóhelyek, ahol ezeket össze lehet szerezni. Úgyhogy feltetőleg találkozunk a témakörrel. Köszönöm, hogy itt voltunk, sok erőt és áldást kérünk az életére munkájára.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben professzor Szécsák Erzsébet, az Ungvári Nemzeti Egyetem belgyógyászat alapjai tanszék tanszékvezetője, gasztroenterológus volt a vendégünk.
4: Reklama na Radio Pulse FM.
5: Реклам.
6: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfelei. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
11: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79. 79-79.
12: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067
5: 729 79 79.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
15: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірою в серці. Радіо Пульс FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, kereken 12 órát ütött nálunk, ha megker a fájó búcsú pillanatához érkeztünk most el, és talán még rimmelt is. Itt a végére egy rimmet engedjetek meg, és persze egy napgondolatát.
2: Egy hétfői napgondolata még hozzá Ferdinand Magellántól, aki 507 évvel ezelőtt, 1519-ben 5 hajóval elindult Szevillából, hogy körbehajózza a földet. A gondolat pedig tőle így hangzik. Az óceán veszélyes, és az ott dúló vihar rettenetes. De ez az akadály sem elegendő ok parton maradni.
1: A Kárpátai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805, illetve 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk ez alkalommal, Gogola István.
2: És Bírta Zoltán.
1: Istenem, sziasztok!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Van egy hely Szatmárban, ahol a csendnek és az emlékezésnek különleges formája van. Ez pedig a szatmárcsekei csónak fejfás temető, mely Magyarország egyik legkülönlegesebb történelmi emlékhelye. A református temető már 1776 óta létezik, és legnagyobb különlegessége a több mint 1000 tölgyfából készült, jellegzetes alakú fejfa. Ezek a sírjelek sokak szerint csónakokra emlékeztetnek, ezért is kapták a csónakos fejfa elnevezést. A fejfák eredetéről a mai napig nincs teljes bizonyossággal elfogadott magyarázat. Egyes elképzelések szerint az ősi ugor temetkezési hagyományok emlékét őrzik, mások szerint a Tisza áradásai miatt kialakult helyi életformára utalhatnak, hiszen régen sokszor csak csónakkal lehetett megközelíteni a környéket. A különleges sírjelek mellett a temető azért is fontos zarándokhely, mert itt található Kölcsey Ferenc, a himnusz költőjének síremléke is. A szatmárcsekei temető nem egyszerűen egy látnivaló, inkább egy olyan hely, ahol minden fejfa egy történetet őriz, és ahol a múlt különleges módon kapcsolódik össze a természettel és a helyi hagyományokkal.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este, hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. Привет, я настолько. Я один FM. Классный радио.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

92.1. Nem hányszor elmet bír még el a rapa. Púzus Rádió. Watermelon Sugar.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Radio Pulse.
1: Vivjam a stopa. Iodim FM.
0: Klasne radio. Vdorohu.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.
0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіо Пульс. Дев'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok. Ma egy igazán különleges, ikonikus előadó előtt tisztelgünk. Ő nem más, mint Cher, a nő, aki 6 évtizede meghatározó valakja a zeneiparnak, a divatnak és a popkultúrának egyaránt. Tartsatok velem a következő fél órában egy zenei utazásra, életút, slágerek és az örök megújulás története Cherrel a főszerepben. Vitányra gyorszok, hogy sem dovasú, jó van, hogy program a Muzisny Track. Z vám Völdúcsi István Antal, úgy, hogy is nyitperadási muzbúcsi egy hité, amerikánszkői pop spiva. Cher. Залишайтеся з нами. Починаємо. Шерлін Саркасіан,

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: A 70-es években már egyedül is tarolt. Cher bebizonyította, hogy több mint egy duó fele. Ő egy valódi sztár, akinek minden korszakat tartogat valami újat.

Cher a 80-as évek végén újra feltalálta magát, Burjack is rocker lett, klipjeiben merész és erős nőként jelent meg. Az If I Call Turn Back Time ikonikus dala nem csak zenei, hanem vizuális szimbólummá is vált, és ne feledjük, közben Oscar díjas színésznőként is elismerték a Hódkórosok című filmben.

1998-ban jött az újabb áttörő is, Believe. Ez volt az első olyan sláger, amelyben markánsan használták az autotune effektet. A dal világszerte első lett a slágerlistákon, és új generációk fedezték fel őt.

sem. A közösségi médiában is aktív és nem hajlandó nyugdíjba menni, és mi ennek csak örülni tudunk. Ahogy ő mondja, a korral nem öregszem, csak jobb leszek. Erős női példakép, hangja és stílusa pedig generációkon ível át. Nem hiába hívják őt a popzene kamilónyának.

Ez volt a zenesáv Serrel a középpontban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István. Hamarosan újabb ikonikus előadóval jelentkezem. Addig is maradjatok velünk, és ne felejtjétek, a zene összeköt bennünket. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти американської поп-співачки Шер. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіопульс FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

burája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki

ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta?

0: Kik a király kisasszony? Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa. Olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem délre, ahány ország vagyunk, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak hét nap s hét éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment, vendegért, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, nem talált a nyilvesszeljére. A hetedik nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt, és hát uramisten, mit látnak szemei? A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, és annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszeje. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem.
1: Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek?
0: Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet.
1: Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek.
0: Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán.
2: Ugye meg akartál szökni tőlem? Mondta a béka. De megállj, ezt még megkeserülöd.
1: Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is.
2: Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd.
1: Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van? Merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon.
0: Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa.
1: Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Ment pendegélt a királyfi hetet hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, és abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd. Ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket.
0: Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta,
2: ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket.
0: Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem.
1: Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer.
0: Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol.
1: Mondta az asszony.
2: De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam. Sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidérc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget.
0: Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet.
1: A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában.
0: Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél.
1: Aközben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya, egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának.
2: No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket?
1: Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége.
2: Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem?
0: Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége.
2: No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül. Az Isten áldjon meg!
1: Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondta nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, molnár gazda!
3: Adj Isten, acsém! Hó, jársz itt, ahol a madár se jár!
1: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
3: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
1: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől.
3: Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom? Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, és éjjel viszi el, amikor te alszol.
1: Hát aztán hova viszi?
3: Öcsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
1: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, és éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, és a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kiódották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
3: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon. Felfogadlak annak.
1: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el! Hiszen ez az ő felesége.
3: Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mit csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé?
1: Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Ki sütötte ezt a cipót?
1: Mondja a sütőmester.
3: A sütőinas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
1: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen, neme, a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban. Szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el véle.

0: mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Ha építeni nem lehet, én lerombolok. Dörög az ég, szeretem még, így küzdeni fogok. Az agyamat eldobom néha. Oroszlán vagyok, te préda. De hidd el, hogy nem jó a szerep. A ösztönből élek és bunkózok veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

figyelem nincs is talán, nagy távolság, csak a lényeg kúszik füveken, nem látják félszeg szemeken, kezemben ránc, jósolt tudás, két karban ölben nem szeret mozdulni éles köveken, sós ízű vár.